Silva de Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Ondimi Uchindau. Rádio Moçambique, Irikumupa, Mavereketer Ondimi Uchindau.

Mama de Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Ondimi Oxindau. Rádio Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Ondimi Oxindau.